Ilaila, tevutet saksaun elaman, tamnuseli saldamiotolok sumayok, nikitok brus unikat lutsanat.